0: U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.
1: Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Radio Maestral.